0: Swintini
1: ba maxera namuntlha na mana anakanya va nga te nuna ya va mukela ka Vision FM ahehe
2: mantsongo
1: mi pfukini
2: pfukini no
1: pfukini
2: va sweswi magolidi kwalano
3: ahe
2: mi pfukile na
3: mi pfukini hlayisekini
2: swona n'wananga vana va mino ri happy birthday ka boti viki maxele le Rustenburg le
3: ya
2: abakulu vakula swinene xikwembu xi va endla hi tintswalo ya leswi va swi navela ku hi mbilu ya vo swi humelela va ta hlayisa muti wa vono i vakon'wani lava avakulu swinene hosi va hlayisa lava tirhaka kona kun'wana na kun'wana yi famba na vona hi va hlayisa na vete na bakumalu
1: na vavamilongo va ti-taxi
2: va ti-taxi na vona vakulu va kula swinene va kula hosi va hlayisa na vona na lava nga naveriwa hi baku ba hinkwavo na lava nga ta naveleriwa ri kaka ro bavo na hinkwavo ta wendziwa nsi ya hove hi tibede ka vona makekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekekek vono. Ya ntlele ngwana mana mthane mtswane.
1: Iketsina ha mtane tso mtsuku. Komreti.
3: Ah komreti kae.
2: Komreti tsa mai karele komreti.
3: Ah ikae rin komreti.
1: Kae rin na muntha.
2: Mara ise ani mkae rili she kusuka na mpundu.
0: Ene manwa una sesonga magolo de kwala ane ikombela kunavelela happy birthday nere happy birthday aka viki di viki mashele mwana mamba yiza kwale papa anakanya nere happy birthday ka nwana papa anakanya kulani mkula swinene mkulela vana vala vambiri xilaveko na anakanya na ntsumi ni ana avelela na ba Edward le ka makosha le ningo na nwina lana kulani mukula swinene lava ichavala na navelela na kata mhanu khumalo ningo na nwina kulani ba khumalo kulani swinene na ntukulu wa nwina kwalani mukula swinene hey kwa vana lava nga navelela hi ba joku bayi na avakulu vakula swinene lava vana velela ku mhanu December ri kwa ka mavalani vongo happy happy hure danke ma swamina
4: Yeah. Happy birthday, come common wamina. Viki Mashele. Kulam common wamina. Mikulela batukulu. Mikulela na mani na mungsatu wangwina. Mamlu bakam pambo. Nabalu in kwablo ba birthday akusikwenda na muntla. Nala babanga na veleluwa. Papa Joe gift kubai. Aba kule hinkwabo aba vena siku na kahle
5: hikuva xumi mazi na magolidi moyo va navelela moni ku happy birthday aka Brace Mathevula i tshama kwala.